A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem korlátozták az ipari felhasználók áramfogyasztását. Visszaesés a dél-balatoni büféknél. Fokozódik a hőség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
1: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Akcióban a fogyasztóvédelem. Vizet osztanak a hevesi állomásokon. Apad a Tiszató. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takaríthatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztették.
2: Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Egerben a buszállomáson naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson és a vasútállomáson is működik párakapu, hogy enyhítse a nagy meleget. A MÁV csoport emellett több pályaudvaron ivókutakat is biztosít, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat, hogy a legmelegebb órákban is könnyebben viseljék a hőséget, tudatta a társaság. Az alacsony vízállás miatt bezárt a tiszabábolnai súlymos csónak kikötő a Tiszatónál. A vízügyi szakemberek kiskörénél már megkezdték a víz visszatartását, de a hőhullám miatt tovább nő a párolgási veszteség. A Tisza főmedrében és az Abátszalóki medencében egyelőre még lehet hajózni és vízisportokat űzni, de fokozott óvatosságot kérnek. A sekélyebb medencékben ugyanakkor a kis vízmélység és a mederben lévő akadályok miatt már jelentősen korlátozott a közlekedés. A vízügy folyamatosan figyeli a tó vízszintjét és minőségét, írja a Heol. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
2: Folytatódik a 25-ös főút felújítása Eger-Lajosvárosi szakaszán, ezért újabb korlátozásokra kell készülniük az autósoknak. A Pozsonyi utca és a Volántelep között a külső sávokat lezárták, a forgalom sávszűkítés mellett halad, emiatt torlódásokra kell számítani. Több mellékutcába ideiglenesen nem lehet bekanyarodni, és egyes buszmegállókat is lezártak. A heol.hu információi szerint a munkálatok ezen a szakaszon várhatóan november közepéig tartanak. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
5: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörös vérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
2: Pillanatok alatt elfogták a hatvani büfétolvajt. A város vasútállomásán azért volt szükség rendőri intézkedésre, mert egy 18 éves tarnaőrsi férfi több mint 50 ezer forintot lopott el a büféből. A gyanú szerint július 24-én hajnalban az ablakot feltolva jutott be az üzletbe, majd a kasszából vitte el a pénzt. A rendőrök még a helyszíni szemle közben felfigyeltek egy a személyleírásnak megfelelő férfira a pályaudvaron, akit elfogtak. A gyanúsított beismerő vallomást tett, közölte a vármegyei főkapitányság. Vádat emelt az Egri járási ügyészség egy 2024 nyarán a Dobó téren történt támadás ügyében. A heol.hu megtudta, a vád szerint egy ittas férfi egy ötfős társasághoz lépett oda, és a vallásukról kezdte kérdezni őket. Ezután egy húsvágó bárdot szorított az egyik férfi torkához. Később a bárd lapjával megütötte a sértett karját, aki könnyű sérülést szenvedett. Az ügyészség szerint a támadást vallási hovatartozása miatt követte el. A férfit közösség tagja elleni erőszakkal vádolják. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott. Drónnal derített fel egy újabb illegális hulladéklerakót a gyöngyösi városrendészet. A heol.hu számolt be róla, hogy a nagy mennyiségű szemetet egy nehezen megközelíthető területen találták meg, amelyet a földről jóval nehezebb lett volna átvizsgálni. A városrendészet szerint a légi felvételek gyorsan átfogó képet adnak a környezetről, és segítik az ellenőrzést az ilyen helyszíneken. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a drón nem helyettesíti a helyszíni munkát, hanem kiegészíti azt. A felvételek alapján a szükséges hatósági intézkedések is könnyebben megtehetők az illegális hulladéklerakó felszámolása érdekében. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szapozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
6: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
2: Jelentősen megújult az Egri Markot Ferenc Kórház sürgősségi betegellátó osztályának belső tere, számolt be a heol.hu. Elkészült az obszerváló, a vizsgálók és a betegváró festése, jelenleg pedig az osztályt összekötő folyosón dolgoznak. A belső felújítás ezzel hamarosan teljessé válik. A kórház közölte, a munkálatok idején a sürgősségi betegellátás végig zavartalanul működött. A páciensek ellátásában nem volt fennakadás. Az intézményben folyamatosak a fejlesztések, legutóbb csaknem 20 klímaberendezést is telepítettek a különböző osztályokra. Gyöngyösön tartja szezonnyitó liga értekezletét az MLS Heves vármegyei igazgatósága. Az aktív házban augusztus 14-én a megye labdarúgó klubjainak képviselői átbeszélik a soron következő bajnokság legfontosabb tudnivalóit, köztük a versenykiírást és a játékszabályok változásait. Az összejövetelen küldötteket is választanak. A klubok augusztus 12-éig írásban is jelölhetnek, de a helyszínen is lesz erre lehetőség. A liga értekezletre egyesületenként legfeljebb 2 képviselőt várnak, a részvételt pedig szintén augusztus 12-éig kell jelezni. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok mindenkinek, bárminek lehet hívni ezt az előttünk álló hetet, csak jónak nem. Én ettől függetlenül mégiscsak jó hetet kívánok, és kitartást a forróság végéig. Augusztus 3-a hétfő van, a Hermináknak kívánok sok boldogságot névnapjukon, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, Nelly Furtadóval, Timbalanddel, jön a Give It To Me, nem sokára Brian Adams és Dido, Fate lesz el közös dala is.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 3-án azon a napon, amelyen 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindult, hogy nyugat felől eljusson Indiába. Október 12-én aztán közben kikötött a Bahama-szigeteken és felfedezte Amerikát is. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Dido-tól és a Pétlesztől. One Step Too Far a Besten. Jó reggelt!

0: Eszefem a legjobb zenék. Ha az időjárásról van szó, nincs új a nap alatt, csak egyre nagyobb forróság. A héten a 40 fokot is átléphetjük. Részletes időjárás jelentés hamarosan, aztán a Black Eyed Peas dalát indítom. Don't Funk With My Heart a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédelem. Vizet osztanak a hevesi állomásokon. Apad a Tiszató. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztették.
1: Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Egerben a buszállomáson naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson és a vasútállomáson is működik párakapu, hogy enyhítse a nagy meleget. A MÁV csoport emellett több pályaudvaron ivókutakat is biztosít, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat, hogy a legmelegebb órákban is könnyebben viseljék a hőséget, tudatta a társaság. Az alacsony vízállás miatt bezárt a tiszabábolnai súlymos csónak kikötő a Tiszatónál. A vízügyi szakemberek kiskörénél már megkezdték a víz visszatartását, de a hőhullám miatt tovább nő a párolgási veszteség. A Tisza főmedrében és az Abátszalóki medencében egyelőre még lehet hajózni és vízisportokat űzni, de fokozott óvatosságot kérnek. A sekélyebb medencékben ugyanakkor a kis vízmélység és a mederben lévő akadályok miatt már jelentősen korlátozott a közlekedés. A vízügy folyamatosan figyeli a tó vízszintjét és minőségét, írja a Heol. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM a legjobb zenék. Nem tudok újdonsággal szolgálni egy péntekig legalábbis. Marad a forróság, sőt, csak beerősít az embertelen nyár. A 40 fokot is átléphetjük majd a héten, akár már ma is, aztán holnap is, meg majd holnap után is. Úgyhogy kitartást kívánok, sok türelmet a kánikulához, vigyázzon magára mindenki. Nálunk például engedélyezték a távmunkát, de hát a rádióstúdiót nem tudom hazavinni, bár otthon is van mikrofonom, mégsem olyan az egész. Szóval én itt vagyok, és hívni is lehet 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Jön a What's Love, Ashanti és Fat Joe közöse. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, ha valaki már elindult és van közlekedési hír a tarsójában, ne tartsa meg magának, küldj el nekünk 0620 55 55 155. A hírek végén is lesz időjárás jelentés, de majd utána is a Valmártól és Manueltől.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap. Mindenki...
1: Ez lesz az Éget a nap, és itt lesz Will Smith is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Halad az EGRI vár felújítása. Megtelik a gyöngyösi kampusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható, magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Mondta el rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendelkezésre. Feltetésszerű felhasználásukhoz.
1: Újabb szakaszába ért az EGRI vár felújításának előkészítése. A város honlapján számoltak be róla, hogy elkészültek a legrosszabb állapotú bástyák és várfalak felújítási tervei, valamint felmérték az egész vár állapotát is. A vizsgálatok szerint több várfal rosszabb állapotban van, mint korábban gondolták. Az állam az eddigi 1 milliárd forint mellett további 1 milliárd 289 millió forinttal támogatja a munkát. A földbástya helyreállítását készítik elő, a Kovácsok lakatosok tornyánál pedig megkezdődött egy megrongálódott várfal szakasz megerősítése. A következő hónapokban elindulhatnak a kivitelezők kiválasztására kiírt pályázatok, ezután kezdődhetnek a nagyobb felújítási munkák az EGRI várnál. A tavalyihoz hasonló számú első éves hallgató kezdi meg tanulmányait szeptemberben a Mate Károly Róbert kampuszán Gyöngyösön. A heol.hu szerint az idei felvételén 166 magyar hallgató nyert felvételt, mellettük várhatóan több mint 40 külföldi diák is érkezik az intézménybe. Idén is a gyógy- és fűszernövények képzés bizonyult a legnépszerűbbnek. Sokan választották a pénzügyi és számvitel, valamint a gazdaságinformatikus és a kereskedelem-marketing szakokat is. A külföldi hallgatók angol nyelvű képzéseken kezdik meg tanulmányaikat, a felvételt nyert diákok többsége pedig levelező munkarendben tanul majd. Továbbra is marad a tartós hőhullám környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő időszakban is. A nappali csúcshőmérséklet helyenként a 40 fokot is megközelítheti. Az éjszakák is melegek maradnak, ezért csak nagyon lassan hűl le a levegő. A légmozgás többnyire gyenge lesz, ami tovább fokozza a hőségérzetet. Esőre egyelőre csak minimális az esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt az év 215. napján, augusztus 3-án hétfőn, Herminák, sok boldogságot kívánok, kedves névnapos hölgyek, és Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. Nem olyan sokára Solalma énekel, érkezik majd valamikor Kylie Minogue és Robbie Williams, közös a Kids is, de csak is Christina Aguiléráék és a Lady Marmalade után. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Soul sisters, let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék, ha azt mondom Heikki Kovalainen, kinek mi jut eszébe róla erről a névről. A finn húriemberről, aki 2008-ban ezen a napon megnyerte a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjat. Bizony, augusztus 3-ára is esett korábban futam. Egyébként ő a McLaren Mercedes versenyzője volt, de hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, az is kiderül nem olyan sokára. Most viszont szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A következő Kylie Minogue-tól és Robbie Williams-től, ez a Kids a Best-en.

0: Ezt a fem a legjobb zenék, egy kis funky, a folytatásban 7:30 lesz pillanatokon belül, jönnek a friss hírek, aztán a Flip the Script, és a Throw Your Hands in the Air, azaz kezeket a magasba. Hát emelje a kezét, aki imádja a 41-42 fokot, a tikkasztó hőséget, az asszályt, a szárazságot, a kegyetlen nyarat, a többieknek pedig kitartást a forróság végéig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult a roham az albérletek után. Pótfelvételi a felsőoktatásban. Megújul a Nagyeget-hegyi kilátó.

0: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
1: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
0: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen elindult a pótfelvételi, tudatták honlapjukon. Azok jelentkezhetnek a szeptemberben kezdődő képzésekre, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyetlen megjelölt képzésre sem, vagy csak most döntöttek úgy, hogy mégis szeretnének felsőoktatásban tovább tanulni. A jelentkezést az elfelvételi rendszerben lehet benyújtani augusztus 7-éig. Az egyetem azt kéri a jelentkezőktől, hogy a pótfelvételihez szükséges tudnivalókról időben tájékozódjanak, mert a jelentkezési határidő lejárta után már nem lesz lehetőség a kérelmek benyújtására. Megkezdődött a Nagy Egedhegyi Dobó István kilátó felújítása, közölte az Egererdő ZRT. A munkaterületet már átadták a kivitelezőnek, elsőként az építményt állványozzák fel. Az 1962-ben átadott kilátó mintegy 15 éve nem fogadhat látogatókat. A munkálatok után a tervek szerint a kirándulók ismét biztonságosan használhatják majd az építményt. A kivitelezés különös körültekintést igényel, mivel a kilátó jelenleg átjátszó toronyként is működik. Emellett kamerák és jeladó berendezések is találhatók rajta. Ezek működését a felújítás teljes ideje alatt biztosítani kell. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

A legjobb zenék.

0: Esztefem a legjobb zenék. Jó reggelt, már augusztus van, 3-a, hétfő, Hermina napja. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 215 éve ezen a napon született az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Az ő találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem léteznének. Az ő idejében már ugyan feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt. Ha a felvonó kötél esetleg elszakadt a lift, menthetetlenül lezuhant. Az ő korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a liftkabin két oldalán. 1940-ben ezen a napon született Martin Sheen, amerikai színész. Többek között az Apokalipszis Most című mozi klasszikus és az Elnök emberei sorozat sztárja, Charlie Sheen és Emilio Estevez édesapja. 1951-ben a mai napon született John Graham, az Earth, Wind & Fire alapítója, gitárosa. Ma 63 éves James Hetfield, amerikai énekes, gitáros, dalszerző, a Metallica alapító tagja és frontembere. És 1971-ben, szintén a mai napon született Deidre Roper, művész nevén DJ Spinderella, az amerikai hip-hop trió, a Salt & Pepa alapítója. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédelem. Vizet osztanak a hevesi állomásokon. Apad a Tiszató. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Egerben a buszállomáson naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson és a vasútállomáson is működik párakapu, hogy enyhítse a nagy meleget. A MÁV csoport emellett több pályaudvaron ivókutakat is biztosít, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat, hogy a legmelegebb órákban is könnyebben viseljék a hőséget, tudatta a társaság. Az alacsony vízállás miatt bezárt a tiszabábolnai súlymos csónak kikötő a Tiszatónál. A vízügyi szakemberek kiskörénél már megkezdték a víz visszatartását, de a hőhullám miatt tovább nő a párolgási veszteség. A Tisza főmedrében és az Abátszalóki medencében egyelőre még lehet hajózni és vízisportokat űzni, de fokozott óvatosságot kérnek. A sekélyebb medencékben ugyanakkor a kis vízmélység és a mederben lévő akadályok miatt már jelentősen korlátozott a közlekedés. A vízügy folyamatosan figyeli a tó vízszintjét és minőségét, írja a Heol. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Britney Spears-től, Kanye Williams-től hamarosan Karamell énekel, de mindenek előtt Sia. 5 perccel múlt 8, mármint hogy Sia az énekesnő neve, aki énekel. Jó reggelt, jó hetet kívánok! Augusztus 3-a van, hétfő. Sok boldogságot a névnapos Hermináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék, hamarosan jönnek a Britney szappanok és gyertyák. Úgy tűnik, Britney Spears ismét új irányt keres. A Popikon saját kézzel készített szappanok és gyertyák gyártásába kezdene, miközben azt is fontolgatja, hogy ezúttal végleg búcsút mond az Instagramnak. De tényleg, ígéri. Taxik címmel az ő dala folytatja a hétfő reggelt. Korábban baleset történt az M1-esen Budapest felé, a Tatabánya és M0-ás között kiépített terelésben. A forgalmi akadály megszűnt, de rengetegen feltorlódtak, lassabb a haladás. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: hogy átlépjük, de mindenhol forróságra kell készülni az új hét elején is. Részletek a hírek végén, aztán George Michael, Freedom-ja szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Halad az EGRI vár felújítása. Megtelik a gyöngyösi kampusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható, magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Mondta a rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány nyílóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendelkezésre. Tetésszerű felhasználásukhoz.
1: Újabb szakaszába ért az EGRI vár felújításának előkészítése. A város honlapján számoltak be róla, hogy elkészültek a legrosszabb állapotú bástyák és várfalak felújítási tervei.

0: valamint felmérték az egész vár állapotát is. A vizsgálatok szerint több várfal rosszabb állapotban van, mint korábban gondolták. Az állam az eddigi 1 milliárd forint mellett további 1 milliárd 289 millió forinttal támogatja a munkát. A földbástya helyreállítását készítik elő, a Kovácsok lakatosok tornyánál pedig megkezdődött egy megrongálódott várfal szakasz megerősítése. A következő hónapokban elindulhatnak a kivitelezők kiválasztására kiírt pályázatok, ezután kezdődhetnek a nagyobb felújítási munkák az Egri várnál. A tavalyihoz hasonló számú első éves hallgató kezdi meg tanulmányait szeptemberben a Mate Károly Róbert kampuszán Gyöngyösön. A heol.hu szerint az idei felvételin 166 magyar hallgató nyert felvételt, mellettük várhatóan több mint 40 külföldi diák is érkezik az intézménybe. Idén is a gyógy- és fűszernövények képzés bizonyult a legnépszerűbbnek. Sokan választották a pénzügyész számvitel, valamint a gazdaságinformatikus és a kereskedelem marketing szakokat is. A külföldi hallgatók angol nyelvű képzéseken kezdik meg tanulmányaikat, a felvételt nyert diákok többsége pedig levelező munkarendben tanul majd. Továbbra is marad a tartós hőhullám környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő időszakban is. A nappali csúcshőmérséklet helyenként a 40 fokot is megközelítheti. Az éjszakák is melegek maradnak, ezért csak nagyon lassan hűl le a levegő. A légmozgás többnyire gyenge lesz, ami tovább fokozza a hőségérzetet. Esőre egyelőre csak minimális az esély.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM-ben a legjobb zenék. A legtöbbünkben egyetlen egy kérdés merül fel a kánikulával kapcsolatban. Mikor lesz vége? Ha minden igaz, hétvégén. Péntek, szombat környékén érkezik egy hidegfront, ami visszahűti majd ezt a 40 fok körüli embertelen hőséget 30 fok környékére, és aztán remélhetőleg marad is ott. Lutrisa McNeil jön, aztán nem sokára Eminem is itt lesz a The Real Slim Shady-vel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 9 óra, jó reggelt, jó hetet kívánok, jobbat, hűvösebbet. Mondjuk így, ha nem lenne elég a melegből, jön egy kis konzervált hőség a Jamiroquai-tól, Kent Heat. És énekel Berecki Zoltán is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési infó van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult a roham az albérletek után. Pótfelvételi a felsőoktatásban. Megújul a Nagyeged-hegyi kilátó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen elindult a pótfelvételi, tudatták honlapjukon. Azok jelentkezhetnek a szeptemberben kezdődő képzésekre, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyetlen megjelölt képzésre sem, vagy csak most döntöttek úgy, hogy mégis szeretnének felsőoktatásban tovább tanulni. A jelentkezést az elfelvételi rendszerben lehet benyújtani augusztus 7-éig. Az egyetem azt kéri a jelentkezőktől, hogy a pótfelvételihez szükséges tudnivalókról időben tájékozódjanak, mert a jelentkezési határidő lejárta után már nem lesz lehetőség a kérelmek benyújtására. Megkezdődött a Nagy Eged-hegyi Dobó István kilátó felújítása, közölte az Egererdő ZRT. A munkaterületet már átadták a kivitelezőnek, elsőként az építményt állványozzák fel. Az 1962-ben átadott kilátó mintegy 15 éve nem fogadhat látogatókat. A munkálatok után a tervek szerint a kirándulók ismét biztonságosan használhatják majd az építményt. A kivitelezés különös körültekintést igényel, mivel a kilátó jelenleg átjátszó toronyként is működik. Emellett kamerák és jeladóberendezések is találhatók rajta. Ezek működését a felújítás teljes ideje alatt biztosítani kell. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 5 lassan 6 perccel járunk 9 óra után. Jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 3-án, hétfőn. Sok boldogságot a névnapos Hermináknak, és ugyanezt kívánom a szülinapos best hallgatóknak is. Lehet egymást ünnepelni, de ha közlekedési infó van, azt is várom. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jön a Kings of Leon, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék a hőségben a folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Napi minimum 2,5 liter víz fogyasztásra javasolt, de annak, aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. Az idősek, a krónikus betegek és a gyerekek lehetőség szerint ne is menjenek a napra, inkább hűtött vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Ha pedig látjuk, hogy valaki rosszul van, kérdezzük meg, fáj-e valamilyen szédüle, próbáljunk hideg vizet adni neki és hűvös helyre kísérni. Ha nem javul gyorsan a közérzete, akkor lehet, hogy mentőt kell hívni. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra. Ha azt érezzük, hogy kicsit is kezdünk szédülni, bizonytalanok vagyunk, abban a pillanatban jelezzük ezt azoknak, akikkel együtt vagyunk, vagy egy ismeretlennek akár, és kérjünk segítséget. Ha pedig azt látjuk, hogy valaki más nincs jól, akkor ajánljuk fel a segítségünket. Nem vagy egyedül, ide passzol az Olive dalának címe is. You are not alone, ez a folytatása Besten. Kitartást kívánok az embertelen hűséghez mindenkinek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Jazz FM, ha a legjobb zenék. Azt olvasom, hogy forró időnk lesz helyenként hőzivatarral. Új fogalmakat kell tanulnom. Mi az a hőzivatar?
1: A hőzivatar, vagy nyári zivatar, egy kifejezetten a meleg, füllett nyári napokon kialakuló, nagyon intenzív zivatarfajta.
0: Köszönjük szépen, közben marad a forróság 40 fok körüli maximumokkal. A hétvégén hoz egy hidegfront enyhülést. A forróságot már csak idézőjelben kánikula váltja.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, autókázunk egyet Nellyvel, az amerikai rapper Ride With Me című dalának elején pedig szintén autós tematika. Ma is lassabb a haladás az M1-esen Budapest felé Tatabányánál, főleg a terelésbe történő belépés előtt pár kilométeres torlódás alakul.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után itt lesznek azok, akikre biztosan lehet számítani, hogy ne maradjon égve a villany. Mert hogy ők az utolsók, akik távoznak a buliból, Curtis és Charlie, és nem csak azért, mert nyitva a bár, hanem mert éjszaka elviselhetőbb a hőség. Jó, majd a Shakedown dala, az At Night is, de mindenek előtt friss hírek. Rögtön 10 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédelem. Vizet osztanak a hevesi állomásokon. Apad a Tiszató. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéniai problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztetik.
1: Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Egerben a buszállomáson naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson és a vasútállomáson is működik párakapu, hogy enyhítse a nagy meleget. A MÁV csoport emellett több pályaudvaron ivókutakat is biztosít, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat, hogy a legmelegebb órákban is könnyebben viseljék a hőséget, tudatta a társaság. Az alacsony vízállás miatt bezárt a tiszabábolnai súlymos csónak kikötő a Tiszatónál. A vízügyi szakemberek kiskörénél már megkezdték a víz visszatartását, de a hőhullám miatt tovább nő a párolgási veszteség. A Tisza főmedrében és az Abátszalóki medencében egyelőre még lehet hajózni és vízisportokat űzni, de fokozott óvatosságot kérnek. A sekélyebb medencékben ugyanakkor a kis vízmélység és a mederben lévő akadályok miatt már jelentősen korlátozott a közlekedés. A vízügy folyamatosan figyeli a tó vízszintjét és minőségét, írja a Heol. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Rögtön az első attól az énekestől, aki 15 év után a napokban újból Budapesten koncertezett, úgy hívják Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, de nem így ismerjük, hanem hogy Seal. Amazing című dalával indul az óra, érkezik nem sokára a Venus, a New Radicals, és hallgatunk Coolio-t, illetve Krisztált is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 6 perccel múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kevesen gondolnánk, hogy a Gangsta's Paradise előadója imádta a hógömböket, és lelkes gyűjtőjük is volt. Illetve nem csak a rímekhez értett, hanem a fakanálhoz is. Saját online főzőműsora volt, és 2009-ben kiadott egy szakácskönyvet is. Kedvenc stílusát gettó gurmének hívta.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Nagyjából 4 kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen Hegyeshalom felé, rögtön az M0-ás csomópont után. Az M44-esen az M5-ös felé vezető oldalon Békés Csaba után egy autó a szalagkorlátnak hajtott, a 117-es kilométernél csak a külső sáv járható, és tart a helyszínelés a 42-es főúton Földes és Berettyóújfalu között, ahol korábban 3 autó és egy kamion ütközött. A forgalom félpályán halad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában is szólnak majd a cool slágerek, olyanok, mint Edwin Collinsé. Vagy a Roy és Ádámé.
2: Én világítok fenn az égen, és akkor a sztár vagyok.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű, rengeteg áramot spóroltunk meg tegnap este, nagyon erős lesz ma az UV sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetőséget továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagy fogyasztóvállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagy részt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öböl menti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esély nyílt a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. Víztakarékosságot kérnek a horvátországi Krk-szigeten. Krk-város és további 6 önkormányzat intézett felhívást az ott élőkhöz és a turistákhoz is, mivel a helyi vízbázisokon az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték. El akarják kerülni a korlátozást, ezért szólítanak takarékosságra. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, napos idő lesz, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős lesz ma is az UV-sugárzás. A szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 17 és 23 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a nagyon meleg, a szél néhol megélénkülhet, kedden már 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában olyan legendás előadóktól, mint Chicane, Bryan Adams, Robbie Williams, Pink, Jennifer Lopez, vagy nem sokára Nelly Furtado. Elsőként Armand van Helden dalát indítom, szól már is a My My My, 5 perccel múlt 11. Jó utat, jó munkát, jó pihenést, ha a szabadság telik, és természetesen sok-sok türelmet, kitartást a forrósághoz. Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a Bronxi utcáktól a világot jelentő deszkáig. Kevesen alakították úgy a popkultúrát az elmúlt évtizedekben, mint Jennifer Lopez. Az ikonikus előadó háttértáncosként kezdte, de kitartása és tehetsége gyorsan a csúcsra repítette. Az 1997-es Selena című filmmel nem csak a kritikusok elismerését vívta ki, de átírta a Hollywood történetét is a latin-amerikai színésznők számára. J.Lo azonban nem állt meg a filmnél, 99-ben robbant be az If You Had My Love című most érkező slágerével, amellyel azonnal meghódította a slágerlistákat.

0: Best FM, a legjobb zenék a forróságban, a koncentrációnk is romlik, óvatosan, türelmesebben figyeljünk jobban egymásra. Baleset történt sajnos az M5-ösön, Budapest felé, Örkény és Lajos Mizsek között jó pár kilométeres dugó van ott emiatt, illetve továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya térségében, közvetlenül a terelés előtt, a másik oldalon Hegyeshalom felé pedig Biatorbágynál lassul torlódik a kocsisor, ez pedig már az M0-ás forgalmára is hatással van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már B-német diával, Colby Kelly, Bubbly című dala szól rögtön a hírek után. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, kitartást a forróság végéig, és várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem áll le teljesen a paksi atomerőmű, igyunk elegendő vizet a hőségben, erdőtűz tombol az USA nyugati területein. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetőséget továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagy fogyasztóvállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Figyelni kell a folyadékpótlásra a hőségben, erre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, legalább 2-2,5 liter vizet meg kell inni, de fizikai aktivitás esetén még többet. Az idősekre, krónikus betegekre és gyerekekre különösen figyeljünk, ők lehetőség szerint ne menjenek napra a legmelegebb órákban. Ha valaki rosszul lesz, vigyük hűvös helyre és adjunk neki vizet, ha kell, hívjunk mentőt. Lefújta a rendőrség a hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszban, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Épületek százait pusztította el erdőtűz az Egyesült Államokban. Washington állam keleti részén több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A tűz mintegy 21 négyzetkilométernyi területen pusztított, halálos áldozatokról nem érkezett hír. Az USA nyugati területein sok helyen küzdenek erdő és bozott tüzekkel. Idaho és Oregon államban 1300 négyzetkilométernyi területet érintett a tűzvész. Rekkenő hőség van ma is, már is mondom a részleteket az időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek a mikrofonnál, ezúttal Béni Media, én pedig a hét első munkanapján és adom a legjobb zenéket. Hozom is ebben az órában a Rizzle Kicks dalát, jön a Down with the Trumpets, itt lesz hamarosan a Well Hello, és most pedig érkezik Colby Calais és a Public 2007-ből.
0: Best FM, a

0: Mode.
1: Best FM, a legjobb zenék. A Depeche Mode története egészen 1980-ig nyúlik vissza, amikor megalakult a zenekar. A korai időszakban inkább könnyedebb szinti popot játszottak, de aztán később egyre sötétebb, mélyebb témák felé fordultak, és ezzel teljesen egyedi hangzást teremtettek. A zenekar hatalmas hatással volt az elektronikus és az alternatív zenére, és több generációra is inspirálóan hatott, több mint 100 millió eladott lemezükkel. Minden idők egyik legsikeresebb elektronikus zenei formációi közé tartoznak. Én pedig most egy 1997-es lágerüket hoztam el, ami egy megszállott szerelemről szól, ahol az egyik fél nem hajlandó elfogadni az elutasítást. Ez pedig nem más, mint az It's No Good a Best FM-en.

0: Veszetem a legjobb zenék, autósok figyelem, még mindig tartanak az M1-esen a szélesítési munkák, emiatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, ez okozza a torlódást, nagyon figyeljen mindenki az átterelési pontokban. Aztán az M3-ason Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot zárták le, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal a belső sávján halad. Budapest irányában most a sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Ami pedig az M5-öst illeti, Budapest felé Újhartyán térségében a 41-es és a 42-es kilométer között burkolatot javítanak, az aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétfő délután és a legjobb zenéket hallgatjuk, na de mutatom, hogy mivel megyünk tovább. Ez lesz a Compact Disco és a Hősök közösre, és itt lesz perceken belül Heinz Gábor Biga is, de előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hiszen itt az egy óra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű. Ma lejárnak a régi könyvformátumú személyik, a héten is fellépnek a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sürgős és soron kívüli egyeztetést hívott össze Forsthoffer Ágnes. A jelenleg a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök, a miniszterelnököt és a frakció vezetőket hívta tárgyalásra a hazánkat sújtó rendkívüli kánikula és aszály miatt. Magyar Péter kormányfő az eddigi és a várható intézkedésekről tájékoztatta a frakcióvezetőket és kérdéseket is fogadott. Az ezt követő sajtótájékoztatón egyebek mellett arról beszélt a miniszterelnök, hogy a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok példásan segítették, hogy stabil maradjon az energia és vízszolgáltatás. Arra is kitért, hogy egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően, de a teljes leállás lehetősége továbbra is fennáll. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagyrészt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. 8 vármegye 43 településén lépnek fel a vérszívók ellen, közölte a katasztrófavédelem. Biológiai gyérítés lesz a többi között a békési és csongrádcsanádi holtágakban, kémiai írtásra pedig Baranyában, Csongrádcsanádban, Fejér és Somogy vármegyében lesz szükség. A Tiszatónál ugyancsak fel kell lépni a szúnyogok ellen. A legtöbb bosszúságot egyébként a tigris szúnyogok okozzák. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öböl menti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esélynyét a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Augusztus 3-a van, egy óra után járunk néhány perccel, ma a Herminákat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Hello mindenkinek, én Bini Media vagyok, és egész délután adom a legjobb zenéket, úgyhogy érdemes maradni, hozom is hamarosan Zséd Adalát, jön a Phantom, itt lesz Beyoncé is, most pedig Heinz Gábor Diga indít.
0: Best

Beste fel melegebb zenék, most pedig jöjjön Jerry Halliwell szóló karrierjének első dala, miután kilépett a Spice Girls csapatból. A Look at Me ugye egy kicsit játékos, kicsit odaszúró szám, amiben Jerry a hírnévről és saját magáról mesél, nem is akárhogyan. A klipben talán sokan emlékeznek rá, többféle szerepben is feltűnik, és ezzel is megmutatja, hogy több arca van, mint ahogy ezt sokan gondolnák. Ez a dal volt az első nagy lépés afelé, hogy önálló előadóként is komolyan vegyék. Következik tehát Jerry Halliwell és a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, úgyhogy most ott egy kisebb lassulás tapasztalható. A 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-esen pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt a 2 óra, aztán nem sokára dübörög a ház itt a Best FM-en. Dübörög a lábunkról a föld, dübörög a hangunkról a ház. A The Bieber érkezik perceken belül, és itt lesz Tia és Rihanna közöse is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az energiaválságról egyeztetek a Sándor palotában. 8 megyében gyérítik a szúnyogokat. Jönnek az év legszebb hullócsillagai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzeti összefogást sürgetett a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök a rendkívüli hőség és az energiabiztonsági helyzet miatt. Forsófer Ágnes a Sándor palotában egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel. A házelnök hangsúlyozta, a kialakult helyzet mindenkit érint, ezért a politikai szereplőknek együtt kell működniük. Magyar Péter azt mondta, egy ilyen válsághelyzetben a pártpolitikai viták helyett szakmai együttműködésre és nemzeti összefogásra van szükség. 8 megye 43 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közölte, Békés és Csongrád Csanád megye egyes holtágaiban légilárva gyérítést végeznek, több településen pedig a kifejlett szúnyogok ellen permeteznek. A hőség és az aszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágoknál és a kertvárosokban továbbra is szükség van a védekezésre. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Különleges estére készülhetnek a csillagászat szerelmesei augusztus 12-én. Naplementekor részleges napfogyatkozás lesz látható, éjszaka pedig tetőzik a perszeidák meteorraj. A szakemberek szerint kedvező időjárás esetén óránként akár 70-90 hulló csillagot is megfigyelhetünk, ráadásul idén a holdfénye sem zavarja majd a látványt. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétfő délután kívánok mindenkinek. Robogunk tovább a 90-es, na meg a 2000-es évek legjobb zenéivel. 2 óra után járunk néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és jön most az a szám, ami egy igazi motiváló, felemelő dal. Így a hét első napján Rihanna és T.I. közösét indítom. Szól a Live Your Life a Besten.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Kiss from a Rose Seal egyik legismertebb és talán legkülönlegesebb dala, ami 1994-ben jelent meg, de az igazi világsikert az 95-ös újrakiadás hozta meg számára, mert hogy a különlegessége a misztikus hangulat, a gyönyörű dallam, és hát nem mehetünk el amellett sem, hogy Seal mély érzelmes hangja, amely ugye teljesen hegyedivé teszi a számot. A szerzemény még népszerűbb lett, amikor bekerült a Batman Forever című filmbe, így milliókhoz jutott el világszerte. A Kiss from a Rose több Grammy díjat is nyert, köztük az év dala és az év felvétele díjat, és hát ez a dal máig a 90-es évek egyik legszebb időtálló balladája. Már érkezik is, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék útközben, és adom a legjobb zenéket. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Az M70-esen nagyon kell figyelni most, hiszen az M7-es autópálya felé vezető oldalát lezárták Letenye térségében a 3-as kilométer és a végcsomópont között hídépítés miatt most lassulást tapasztalható. Ezen kívül a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem fel, sem pedig lehajtani sem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók így tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Aztán az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták szélesítési munkák miatt, a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható, a 34-es és a 35-ös kilométer között pedig a határ felé szintén a külső és a leálló sáv járható. A Tata térségében is érdemes figyelni, ott az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A számunk 20-55-55-155, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék Everlast slágerét hallgattuk, ez volt a What It's Like, és hamarosan itt a 3 óra is, érkeznek a legfrissebb hírek, aztán a gossip indítja a következő órát egy jó kis pörgős dallal, a Move in the Right Direction érkezik hamarosan, előtte pedig még itt van Marc Anthony dala, I Need to Know, a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Halad az Egri vár felújítása. Megtelik a gyöngyösi kampusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható, magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Mondta a rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
3: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány nyílóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
2: Újabb szakaszába ért az Egri vár felújításának előkészítése. A város honlapján számoltak be róla, hogy elkészültek a legrosszabb állapotú bástyák és várfalak felújítási tervei, valamint felmérték az egész vár állapotát is. A vizsgálatok szerint több várfal rosszabb állapotban van, mint korábban gondolták. Az állam az eddigi 1 milliárd forint mellett további 1 milliárd 289 millió forinttal támogatja a munkát. A földbástya helyreállítását készítik elő, a Kovácsok lakatosok tornyánál pedig megkezdődött egy megrongálódott várfal szakasz megerősítése. A következő hónapokban elindulhatnak a kivitelezők kiválasztására kiírt pályázatok, ezután kezdődhetnek a nagyobb felújítási munkák az Egri várnál. A tavalyihoz hasonló számú első éves hallgató kezdi meg tanulmányait szeptemberben a Mate Károly Róbert kampuszán Gyöngyösön. A heol.hu szerint az idei felvételin 166 magyar hallgató nyert felvételt, mellettük várhatóan több mint 40 külföldi diák is érkezik az intézménybe. Idén is a gyógy- és fűszernövények képzés bizonyult a legnépszerűbbnek. Sokan választották a pénzügyész számvitel, valamint a gazdaságinformatikus és a kereskedelem marketing szakokat is. A külföldi hallgatók angol nyelvű képzéseken kezdik meg tanulmányaikat, a felvételt nyert diákok többsége pedig levelező munkarendben tanul majd. Továbbra is marad a tartós hőhullám környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő időszakban is. A nappali csúcshőmérséklet helyenként a 40 fokot is megközelítheti. Az éjszakák is melegek maradnak, ezért csak nagyon lassan hűl le a levegő. A légmozgás többnyire gyenge lesz, ami tovább fokozza a hőségérzetet. Esőre egyelőre csak minimális az esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rölicsek Judit vagyok. Képzeljék el, hogy újból megdőlhet a valaha mért legmagasabb hőmérséklet itt Magyarországon. Hogy mi ez, hozom a részleteket, egyébként jelenleg 38 fok van Egerben. Na de íme a dalok, elsőként a Gossip.
0: 100,7 Best FM.

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. 38 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Tegerben. Ez egy hivatalos adat. A hivatalos adatok szerint már most vannak olyan helyek, ahol elérte a 40 fokot, a 41-et is, és az óra elején említettem, hogy itt van ez az abszolút hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy a valaha mért, értem, hogy az őskorban is volt, meg az ősrobbanás, de most ebben nem menjünk bele. Tehát, hogyha valaha mért hőmérsékleteket nézzük, akkor az eddigi legmelegebb, az most idén, június 30-án volt, Széchenyben, kereken 42 fokot mutattak a hőmérők. Széchenyt ugye itt találjuk Nógrád vármegyében. Ezzel dőlt meg a korábbi rekord, amelyet 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason, akkor 41,9 fokot mutattak a hőmérők. A legmelegebb magyarországi éjszakát is nem sokkal később mérték. Idén, július 1-én Budapesten hajnalra 26,8 Celsius fokig hűlt a levegő, ami szintén egy országos rekord lett. Na most az abszolút hőmérséklet, itt a legmagasabb hőmérséklet az eddig 42 fok volt, és nagyon úgy tűnik, hogy ez megdől a héten. Még a hideg is kirázott most, mondjuk ez jó érzés, mert amúgy is melegem volt, viccet félretéve, de nem tudok már ezzel mit kezdeni. Nézem az előrejelzéseket, tegnap mikor ránéztem, még mondom, ó, itt leszünk 40 fok alatt, nem. Elérjük a 40 fokot szerdán, csütörtökön, lehet, hogy át is lépjük, Egerről beszélek, lesznek olyan helyek, ahol 42-43-at is mutathatnak majd a hőmérők, és akkor valami érkezik majd olyan péntek környékén, amikor visszahűl a hőmérséklet, és én szerintem az a 34 fok, amit péntekre mondanak, az lenne a normális, mert körülbelül az elmúlt évtizedekben ez az, amit megszokhattunk itt Magyarországon. Én arra kérek mindenkit, hogy ahogy tudnak, készüljenek fel erre a nagy melegre. Egyébként is megterheli a szervezetünket napok óta, itt van velünk, borzalmas. Röviden, tömören. Jön a Sun Lovers itt a Besten.

0: 15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. Augusztus 3-a van, hogy kik a névnaposok, a kis kedvencek névnapjai is következnek, és hogy kik a születésnaposok, ez következik most itt nálunk a Best FM Egerben, amihez természetesen bármikor tudnak csatlakozni. 0620 355 65 55-ös. A Herminákat és a Kirákat találjuk meg a naptárban, használatos a név rövidével és hosszú ível. Is. A Hermina egy germán eredetű név, a Hermann férfi név, latinos női párja, a jelentése hadinő, számukra az érzelmi biztonsága, család központi szerepe a legfontosabb dolog, mindent feladnak azért, hogy a családot szolgálják, nagyon-nagyon szeretnek közösségben dolgozni. A Herminákról mondja ezt a számmisztika a nevük elemzése után, és itt vannak a Kirák hosszú ível, a görög szláv eredetű Kír férfi név női párja, jelentése úr, uralkodó, életfeladatuk az emberek közötti kapcsolatok megvalósítása, ebben segítheti őket a nőiességük és a kedvességük. Nem nagyon tudnak és nem is akarnak alárendelődni. Érezni akarják a sikert és az elismeréseket, törekszenek az élet napos oldalának élvezetére, mondja a numerológia a Kira név elemzése után. Ma ünnepel még Lídia, Tea, Ágost, Ágosta, Augustus, Benno, Haralda, Harmat, Harmatka, István, Kamélia, Kendra, Kim, Kimberly, Kirilla, Lida, Lígia, Mirtil, Nikodémia, Nikodémus, Stefán, Tea, Teréz, Tereza, Teréza, Terézia, Teriterka, Tessa, Téja és Tíria nevű kedves hallgatóink is. Nekik is nagyon-nagyon jó egészséget. A kutyusok közül az Aramis és a Belló nevűek, a cicák közül ugyancsak az Aramis és a Kócos nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül a Vica és a Molly nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, pici elemzés, utána pedig elmondom, hogy kikről tudok én itt Egerben és a környéken, mint születésnapos. Az oroszlán csillagjegyben vagyunk, az erényeik, hogy nagyon hűségesek, idealisták, álhatatosak. A hibáik, hogy túlságosan egocentrikusak és mazohisták. Az egészségi állapotuknál a migrén fejfájás, ami többször előfordulhat, és hipohonderek a többségük, ezt írja a nagykönyv, a hivatás munka résznél pedig az áll, hogy kiválóak tanárnak, tanítónak, sportolónak, de az irányító szerep az mindenféleképpen legyen meg, mert remekül tudják irányítani a közösséget, egy-egy közösséget. És akkor íme a születésnaposok. Takács Pétert Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, nagyon jó egészséget neki, akár csak Elek Olivérnek, ő is a mai napon született, minden szépet és jót. Ma van Kilián Anikónak is a születésnapja, neki is sok-sok puszi, akár csak Holló Ágnesnek, ő is augusztus 3-án született, ma van Krusper Puporka Ritának is a születésnapja, neki is minden szépet és jót kívánunk. Rozsnaki Levente is augusztus 3-án született, neki is minden szépet és jót. Ma van Szaniszló Tamásnak is a születésnapja, neki is nagyon jó egészséget. Evellei József is augusztus 3-án született, minden szépet és jót neki, és ma van Nagy Róbertnek is a születésnapja. Remélem, hogy Sarudon is néha ráhangol a Best FM Egerre, hogyha bárkit kihagytam volna, jelezzék. Jön Erik Pritz és a Proper Education itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, ezen a héten Gárdonyi Géza munkásságát ünnepeljük itt Egerben. Jönnek a Gárdonyi napok, a Tutu jazz napokkal indul a rendezvény sorozat. Ma este 6 órától a Jazz Boys lép fel a Valide Szultána fürdőben, utána este 8 órától Borbély műhely, holnap kedden este 6 órától a Nagy Emma Quintet, majd pedig este 8 órai kezdettel a Cimbiózis trió. Lesznek programok a Dobótéren, a Gárdonyi Géza emlékháznál, valamint flashmobokkal lepnek meg bennünket Eger belvárosában. A Gárdonyi Napok 2026 programsorozatot megtalálják a visiteger.com oldalon részletesen. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Elindult a roham az albérletek után. Pótfelvételi a felsőoktatásban. Megújul a Nagy-Eged-hegyi kilátó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen elindult a pótfelvételi, tudatták honlapjukon. Azok jelentkezhetnek a szeptemberben kezdődő képzésekre, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyetlen megjelölt képzésre sem, vagy csak most döntöttek úgy, hogy mégis szeretnének felsőoktatásban tovább tanulni. A jelentkezést az e-felvételi rendszerben lehet benyújtani augusztus 7-éig. Az egyetem azt kéri a jelentkezőktől, hogy a pótfelvételihez szükséges tudnivalókról időben tájékozódjanak, mert a jelentkezési határidő lejárta után már nem lesz lehetőség a kérelmek benyújtására. Megkezdődött a Nagy-Eged-hegyi Dobó István kilátó felújítása, közölte az Egererdő ZRT. A munkaterületet már átadták a kivitelezőnek. Elsőként az építményt állványozzák fel. Az 1962-ben átadott kilátó mintegy 15 éve nem fogadhat látogatókat. A munkálatok után a tervek szerint a kirándulók ismét biztonságosan használhatják majd az építményt. A kivitelezés különös körültekintést igényel, mivel a kilátó jelenleg átjátszó toronyként is működik. Emellett kamerák és jeladó berendezések is találhatók rajta. Ezek működését a felújítás teljes ideje alatt biztosítani kell. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, ne felejtsék, senkit és semmit nem hagyunk az autóban, főleg úgy, hogy fel van tekerve az ablak, ha le van tekerve, még akkor sem, eszméletlen meleg van. Jön a Unique, előtte pedig íme Inna, itt a Besten.
0: 100,7 Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: 16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meleg van, nem győzöm hangsúlyozni, hogy igyanak sok-sok folyadékot, aki nem iszik eleget, sajnos akár rosszul is lehet, és hogyha még autóba is ül, ne folytassuk. Autómentős Ferike nem sokára hozza nekünk a kis összefoglalót, hogy mi történt a hétvégén itt Tegerben és a környéken. Ha bármilyen információjuk van, 0620 355 65 55-ös SMS, Viber és telefonszám is egyben jön. Karamell, előtte pedig itt az Enigma Besten.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, sok-sok folyadékkal, az se baj, ha víz. Autómentős Ferike van itt a vonalban, aki már is mondja nekünk, mi történik Eger útjain, a környék útjain. Ferikém, szia, meleg van, eszméletlen meleg.
1: Szia, Dudi, sziasztok. Amúgy nincsen meleg.
0: Nem.
1: Kellemes 40-41 fok van, egyhez szellőve. Kérlek szépen, hozzá kell szoknunk ehhez, hogy ilyen extrém melegek lesznek. Így változik az időjárás, viszont ha már így változik az időjárás, felhívnám mindenki figyelmét. Tudom, a csapból is ez folyik. Nem a víz, hanem az, hogy aki rosszul van, ne üljön autóba, szénsavmentes ásványvíz legyen nálunk, kortyolgassunk út közben, klímaberendezés az autóba azért üzemeltessük. Akinek nincs klímaberendezés az autóba, akkor az legyen kedves, húzza le az ablakot, hogy egy kis légmozgás legyen, ne legyünk rosszul. És tényleg, hogyha úgy érezzük, hogy rosszul vagyunk, akkor ne üljünk autóba, más testi épségét azért, meg a sajátunkat ne kockáztassuk. Ha már testépségről beszélünk, a hétvégét nem tudtuk zárni sajnos baleseti ráta nélkül. Mátrában egy motoros szarlakorlátnak csúszott, ő érte, a mentőhelikopter érkezett, illetve Demjénnél, a fürdőnél ott egy személyi gépkocsi villanyoszlopnak hajtott, és ezáltal a villanyoszlop meg is dőlt. Oda is a mentőszolgálat nagy erőkkel kivonult, és segítettek a bajban jutottakat. Mindenkit kórházba szállítottak. Elméletileg könnyebb sérüléssel megúszták szinte mindenki a balesetet. A motorosról nincs információ, hogy ott mi történt, hogy a helikopter ugye erőt elszállította, és milyen sérüléssel. Az autópályákon nagy a forgalom, nagyon. Figyeljünk oda egymásra. Viccen kívül ma közlekedtem én is autópályán. Láttam olyan embert, aki ilyen 70-nel, ilyen 5 centire lehúzott ablakkal próbált az úton küzdeni. Jelezték neki többen is, hogy tessék már lemenni kicsit pihenőbe, vagy hajtson le az autópályáról, mert nem lesz jó. És a kamionosok is, úgymond a kamionokat is feltartotta.
0: Tudod, amikor meggyűlik a forgalom, sokszor figyelem, én is járok autópályán, mondjuk egy sávra szűkül le, az a két sáv, és oda beáll valaki, 80-as, ugye 80-as van kirakva, amikor ilyen félpályás. Igen, 80-as. És akkor mennek ilyen 65-tel, nem vicc, mert ugye megyek utána, tehát látom, hogy én is annyival megyek, akkor ő is annyival. Azért torlódik fel szerintem annyira a forgalom egy ilyenen, mert ezen az egy sávon sem mennek. Tehát nem hajlandó tartani a 80-at. Az egy dolog, hogy ne lépjük túl, de ne is menjünk már alá, jóval alá, mert 3 kilométeres volt, vagy mennyi volt most a sor, ami kialakult a valamelyik nap, most volt hétvégén is.
1: Volt 7 kilométer is, úgyhogy nagyon-nagyon sok. Hát ilyenkor ugye már egyetlen egy ember meg torpantja egy kicsikét a sor, és elindul a dominó elv, és ami az elején mondjuk valaki 70-nel megy, a sor vége, azt már készüljünk fel, hogy nullá, azaz állóra kell, hogy fékezze ilyen 1,5 kilométeres sor után, onnantól kezdve meg viszont
0: ezek az
1: vége
0: emberek,
1: mindennek.
0: Ezek az emberek szerinted félnek a sebességtől, vagy?
1: Nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy az autópályán valaki az ő sávjukba szembe is érkezik. Sajnos erre már volt rossz példa is az M1-esen, hogy a terelésbe frontális baleset történt, mert a terelésbe a szembejövő az átcsúszott, hanem abban a sávban még nem kellett volna közlekednie, mert úgy gondolta, hogy ő majd jobban tud így sietni. Úgyhogy inkább arról van szó, hogy nem vagyunk hozzászokva ezekhez az útviszonyokhoz, hogy itt ilyen dolgok előfordulnak, hogy hirtelen, nem is hirtelen, mert az elég szépen ki van táblázva jó előre, hogy át fognak minket terelni, de hogy hirtelen eljön velünk szembe egy szélesebb autó, egy magasabb autó, kicsikét beinog a mi autónk, jönnek mögöttünk, és akkor az sok ember már frusztrál, hogyha egymás lökhárítójába ér az autó. Lefinomítottam.
0: Én ismerek most is olyat, jogosítványa van és fél, miközben vezet.
1: Ne vezessen. Annak viccen kívül mondom, lehet nyugodtan engem most szidni, az meg kérlek, hogy ne vezessen, mert előbb-utóbb ügyfelem lesz, és előbb-utóbb őről fogunk beszámolni, hogy mi történt.
0: Ferikém.
1: Ja igen, még egy gyors mondat, igen. Mielőtt lezárjuk, utána hagylak dolgozni, mert én is megyek. Ebben a nagy melegbe figyeljünk már oda, hogy senkit és semmit ne hagyjunk az autókba. Percek alatt 50-60-70 fok lesz az autóba. Csak ennyi.
0: Nagyon szépen köszönjük, Ferikém, holnap beszélünk délután.
1: Kellemes napot és balesetmenteset. Sziasztok!
0: 0620-355-6555-ös az elérhetőségünk, ha bármit tapasztalnak az utakon. Jön a Welcome to Saint-Tropez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, ezen a héten Gárdonyi Géza munkásságát ünnepeljük itt Egerben, jönnek a Gárdonyi napok, a Tutu jazz napokkal indul a rendezvény sorozat. Ma este 6 órától a Jazz Boys lép fel a Valide Szultána fürdőben, utána este 8 órától Borbély műhely, holnap kedden este 6 órától a Nagy Emma Quintet, majd pedig este 8 órai kezdettel a Cimbiózis trió. Lesznek programok a Dobótéren, a Gárdonyi Géza emlékháznál, valamint flashmobokkal lepnek meg bennünket Eger belvárosában. A Gárdonyi Napok 2026 programsorozatot megtalálják a viziteger.com oldalon részletesen. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Akcióban a fogyasztóvédelem. Vizet osztanak a hevesi állomásokon. Apad a Tiszató. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újramelegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
2: Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Egerben a buszállomáson naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson és a vasútállomáson is működik párakapu, hogy enyhítse a nagy meleget. A MÁV csoport emellett több pályaudvaron ivókutakat is biztosít, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat, hogy a legmelegebb órákban is könnyebben viseljék a hőséget, tudatta a társaság. Az alacsony vízállás miatt bezárt a tiszabábolnai súlymos csónak kikötő a Tiszatónál. A vízügyi szakemberek kiskörénél már megkezdték a víz visszatartását, de a hőhullám miatt tovább nő a párolgási veszteség. A Tisza főmedrében és az Abátszalóki medencében egyelőre még lehet hajózni és vízi sportokat űzni, de fokozott óvatosságot kérnek. A sekélyebb medencékben ugyanakkor a kis vízmélység és a mederben lévő akadályok miatt már jelentősen korlátozott a közlekedés. A vízügy folyamatosan figyeli a tó vízszintjét és minőségét, írja a Heol. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok a Dunántúlon, és itt nálunk az északi tájakon is voltak helyek, ahol kisebb felhőszakadásos, jeges frissítőt kaptak az ott lakók. Na ez az, amiből mi semmit nem érzékeltünk, 38 fok van Egerben. Jön Martin Solveig.
0: 100,7 Best

0: 4 perccel vagyunk 3:46 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jöjjenek a véradási lehetőségek ezen a héten itt Hevesvár megyében. A holnapi napon 11 órától egészen délután 3 óráig a Markot Ferenc kórházban, a refektóriumban van erre lehetőség. Ugyancsak kedd, művelődési ház 2 órától 5 óráig Petőfi bányán. Jön a szerda, megint itt Egerben, délután 2 órától 5 óráig tudunk vért adni a civil közösségek házában, a Kossuth Lajos utca 12-es szám alatt. Még mindig szerda, Gyöngyöspatán 2 órától 5-ig a polgármesteri hivatalban, csütörtökön Horton, a könyvtárban 10 órától délután 1 óráig, pénteken Poroszlón, a polgármesteri hivatalban 9 órától déli 12 óráig, és pénteken van még egy lehetőség Tiszanánán, a könyvtárban a főút 158-as szám előtt, délután 2 órától egészen 3:30-ig. Aki szeretne segíteni, eredeti TB kártyáját, személyigazolványát és lakcímkártyáját mindig vigye magával. Érkezik dr. Béres és Verép Tomi egy feldolgozással itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift. Ma klasszik house zenéket hallunk 6 és 8 óra között White Boy-jal és Lauer Krisztiánnal. Én pedig búcsúzom. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre működik az utolsó turbina pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagy fogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vizes árkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655551155 a telefonszámunk, ahova Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Spórol az ország, Paks tartja a frontot. Nem csak Magyarországot sújtja a vízválság. Ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áramfelhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli aszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyigazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahívta saját márkás vörös hagymás tepertő krémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneczky Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Kataniról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezett el kisbolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pislogunk kettőt, mixelünk hármat, konferálunk négyet, azt már benne vagyunk a nyár utolsó napján.
3: Hogy van ez?
2: Nem igaz. Hogy? Miért?
3: Milyen érdekes dolgok ezek, igaz?
2: Egyébként nekem ezzel a nyárral tényleg ez az egy bajom van, hogy rövid. Tehát én tökre szeretem, hogy van tél, van izé, de hogy ez a nyár egy picit.
3: Én is azt szeretem a legjobban hosszabb. Egyébként. Nem szeretek fázni.
2: Hogy egy ilyen, mit tudom én, mondjuk egy május elejétől egy szeptember végéig fixen tudod azt, hogy ott a 30 fok az jön. És akkor igen. Az mennyi? Az már 5 hónap. Még így is van 7, ami borzasztóan undorító tud lenni. Tehát, de az már majdnem a fele egy évnek, hogy azzal már ugye ellenni.
3: És az a durva, hogy minél jobban öregszem, például azt figyelem meg, hogy annyira hosszú a tél. Jó Isten, de az Úristen.
2: Isten, nem vagy öreg, régebb óta vagy fiatal.
3: Igen.
2: Így. Na, viszont ez a 60 perc, ez pont mint mindig, ez most is 60 perc hosszú lesz. Classic House, még egy órán keresztül 7 és 8 óra között a Lauer Christiannal a lemezjátszóknál.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Show.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És hát persze lehet úgy is, hogy mit csináltuk óra elején, hogy sopánkodunk, hogy vége van a nyárnak, meg azért lehet ez pozitívan hozzáállni, mint hogy egy csomó hallgató, akik már most kérdezték a 0655555-en keresztül, hogy akkor szeptembertől, akkor megint Best FM Night Shift bulik. Dolgozunk rajta.
3: Bizony, ezerrel.
2: Még egyelőre kérdés a helyszín is. Három helyszínnel vagyunk most jelenleg tárgyalásban. Úgyhogy természetesen, hogyha tudunk valamit, vagy valami konkrétum lesz, akkor azt azonnal mondjuk és írjuk. Úgyhogy ezért is érdemes a Best FM Night Shift oldalainkat bekövetni Facebookon is és Instagramon is, mert hogy oda fogjuk majd azonnal az információt dobni. De köszönjük szépen a lelkesedést meg az érdeklődést. Nyilván, mi is szeretnénk ösztön veletek együtt bulizni.

0: Lower.
1: Most nem tudom, hogy ez az évek, vagy a rutin, vagy ez egy ilyen spirituális fejlődés nálam, ugye, hogy haladok előre az ösvényen. De például most a szombati mobil már úgy nem voltam, hogy jegyem sem volt rá. Tehát, ugye,
2: az kemény.
1: Mert ugye de mindig úgy
2: csináltam.
1: Hát, tanulok a saját hibáiból, de ugye mindig azt csináltam, ugye, hogy megvettem a jegyet, amire nagyon szeretem, az akkor nem mentem el. Nem azért, mert nem akartam, mert nem tudtam, vagy el kellett adni a jegyet 2 nappal előtte. Most már a mobilnál eljutottam ide.

0: hogy megsevettem a jegyet. Cserébe el sem mentem.
1: Igen, pedig ez, ő is egy hatalmas
0: biztos,
1: legenda.
0: Biztos, meg hát tök jó volt, meg hát nekem ugye ez egy hatalmas, persze. Én ezt mindig elmondom, hogy még a leges-legelső rádió, hogy én kezdtem a Kerepesi úton, amikor a James Bond remixet ő megcsinálta.
1: Ja, megcsinálta. Hát ez úristen.
0: Akkor az még ugye a Play című nagylemeze előtt volt, tehát igen. Akkor ő még egy ilyen picit undergroundnak számított, ugye hát a Play robbant be nagyon.
1: Azért ő nagy részt mindig az volt.
0: Igen, de hogy itt Magyarországon, és akkor figyelj, tehát hogy amikor tényleg a portás gyerek beengedte, vagy fölcsörgött, hogy figyelj, itt van valaki, meg valami kiadótól, valami... és akkor lemész, és igen. Akkor a kis szemüvegbe
1: egy
0: a
1: Mobi. Egy kis kopasz gyerek.
0: És akkor így mondtam a srácnak, az Attilának, hogy figyelj, ez volt a Mobi, úristenem, kifele menet, meg dedikált neki egy, nem is tudom, matricát vagy valamit, és ott már rárajzolta azokat a kis figurákat, amik benne voltak később a videóklipben, ezek a nagyon rújják is. Ez
1: nagyon-nagyon, az óriási volt.
0: Hallálosan jó arc volt a Mobi. Lehet, hogy még valahol meg is van nekem az interjú felvéve, borzasztóan.
1: És nem eszik húszt?
0: És már igen, és akkor
1: nem baj, majd eszik bárány.
0: Igen, és mondta, hogy azért szeret, hogy New York azért szeret moziba járni, mert hogy azt mondta, hogy ott mindig van klíma, és azt mondja, New York baromint meleg tud lenni nyáron, úgyhogy igen. Azt mondja, ezért jár moziba, mert hogy...
1: Különleges happy-ei vannak egyébként az embernek, azt tudod.
0: Igen, és azt is mondta, hogy ugye hát azt mondja, hogy küldenek, hogy kiadók mindig ugyan, hogy küldik neki a lemezeket, vagy hát akkor ugye még az volt, és azt mondja, egyetlen kis lemez volt, amit elment és megvett. Melyik volt a szerinted?
1: Nem vágom.
0: Spiller Groove Jet.
1: De durva.
0: Azt mondja, az neki annyira tetszett, hogy ezt ő elment.
1: Hogy elment és megvette.
0: Elment és megvette, és ez azt mondja, ez egy annyira jó track, hogy azt mondja, hogy
1: nem is. Nagyon-nagyon kemény.
0: Úgyhogy így, na úgyhogy, hát megint csak irigyelni tudom azokat, akik ott voltak szombaton a Mobim.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor, amíg a piros arcú ember a szaxofon szólójába bele nem kezd nagyon.
2: Valamelyik nap belefutottam egy videóba, hogy most azt hiszem, hogy Ibizán újra nyitnak. Melyik az a legendás hely, amit lent volt? A Bora Bora Beach.
1: Igen.
2: Lent, és hogy az egyik legnagyobb sláger.
1: Man with the Red Face.
2: Igen, ez volt.
1: Hát nem véletlenül. Na, hát gyerekek, kezdünk most már kimenni a nyárból, úgyhogy aki tényleg szeretne ilyen kellemesen napbarnított, napsütött, barna-piros arcot, húzzon bele.
2: Bizonyám.
1: Itt van az augusztus még erre, és aztán kész vége, jön a szeptember, jön a suli, jön az ősz. Úgyhogy Lauer Krisztián meg majd jön egy hét múlva megint. A mai 60 percnek meg a végére értünk.
2: Köszönöm szépen mindenkinek. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Készenlétben a tartalék erőművek, akcióban a fogyasztóvédők, erdőtüzek pusztítanak Washington államban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha kell, azonnal elindíthatók a litéri erőmű és a mátrai erőmű tartalék blokkjai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után. Pakson jelenleg még egy turbina működik, amelyet várhatóan legfeljebb néhány napig tarthatnak üzemben. A kormányfő szerint az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkenése akár 500 megawattot is elérhet, kötelező korlátozásra pedig csak akkor lenne szükség, ha ez nem bizonyul elegendőnek. Hangsúlyozta, lakossági korlátozásra és ellátási zavarra jelenleg nem számítanak. Célvizsgálatot rendelt el a szociális és családügyi miniszter a kórházakban maradt csecsemők ügyében. Kátai Németh Vilmos közölte, országosan több mint 320 gyermek vár arra, hogy megfelelő helyre kerülhessen, addig átlagosan több mint 105 napot töltenek kórházban. A miniszter szerint fel kell gyorsítani az elhelyezésüket segítő eljárásokat, emellett kiemelt támogatást kap a csecsemő ringató program is. Ennek keretében önkéntesek járnak be a kórházakba, hogy ringassák, tolják babakocsiban és foglalkozzanak a család nélkül maradt kisbabákkal. Több hiányosságra is fényderített a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken. Az első hónapban csak nem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Továbbra is pusztítanak az erdőtüzek Washington államban. Legalább 600 épület semmisült vagy rongálódott meg. A lángok több mint 7700 hektárt érintenek. A hatóságok vészhelyzetet hirdettek, mert az erős szél és a száraz idő miatt a tüzeket egyelőre nem sikerül megfékezni. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahhoz képest, hogy az amerikai turnét a gyenge jegyeladások miatt egy az egyben törölni kellett, itt Európában pont az ellenkezője történik. A szeptemberi-októberi dátumok egy részére már az összes jegyelkelt, és a maradékra is már éppen hogy csak lehet jegyeket kapni. A The Pussycat Dolls-al indul a következő óra, jön a Buttons itt a Best.
3: Ez a Night Shift a Best

Folytatom a legjobb zenék 2 évvel ezelőtti letartóztatásáról, amikor ugye megállították és ittas vezetésen kapták Justin Timberlake-et. Pár héttel ezelőtt kerültek ki a testkamerás felvételek, amiből tök egyértelműen kiderül, hogy az őt igazoltató 23 éves rendőrnek fogalma nincs, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát persze nem lehet hibáztatni, de azért nem árt, hogyha ez a fiatal rendőr is majd egy picikét azért utána néz Justin diszkográfiájának. Jön az egyik legjobb kis lemeze, a Cry.

Best of a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Beszélem a legjobb zenék Janet Jacksonnal kapcsolatban, ugye mostanában mindig az a kérdés, hogy miért nem szerepelt a Michael Jackson életéről szóló mozifilmben a Michaelben. Azt azért ne felejtsük el, hogy ilyen tekintetben Janet Jackson már megelőzte a bátyát, hiszen róla már 2022-ben készült egy 4 órás dokumentumfilm. Nagyon egyszerűen csak ennyi volt a címe, Janet. Ennek meg az a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre működik az utolsó turbina pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagy fogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vizes árkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Július 18 és 28 között Zsinórban 6 teltházas Wembley stadionos koncertet adott Bruno Mars, és ezzel világkörüli turnéjának európai szakaszát le is tudta. Amivel zárta eddig a turné koncertjeit, mi most azzal indítjuk a következő órát. Jön Mark Ronsonnal és az Uptown Funk.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Szimpired énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Szimpired. Something.

Best of a legjobb zenék, a brightoni duo, a Fetsz után érkezik egy brightoni úriember, aki nagyon sokáig a House Martins nevű zenekar bassgitárosa volt. Aztán egy idő után letette a basszusgitárt, felvette a lemezeket, elkezdett diszkózni, meg elektronikus tánczenéket készíteni, és megszületett Fatboy Slim. Átvitt értelemben is, és szó szerint is, mert hogy pontosan 3 nappal ezelőtt ünnepelte születésnapját Quentin Leo Cook, vagyis Fatboy Slim 1963-ban született. Isten éltesse, érkezik a The Rockefeller Skank.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Spórol az ország, Paks tartja a frontot, nem csak Magyarországot sújtja a vízválság, ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli aszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyi igazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahívta a saját márkás vöröshagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneszki Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezette el kisbolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 88-tól 92-ig volt az amerikai haditengerészet tagja, a Perzsa-öböl háborúban is részt vett, de kétszer igazolatlanul hiányzott a seregből, mert hogy akkor már zenei karrierére koncentrált, úgyhogy ezért kétszer lefokozták, úgyhogy végül őrvezetőként szerelt le 92-ben. Segít, jön az itt hozzá.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: All right.

0: drága hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt, annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, nyilván hallottátok már többször is a nap folyamán mindenhol, de azért én is elmondom, hogy holnap 40, szerdán pedig 42 fokos brutális kánikula várható, mindez súlyosbítva szárazsággal, szóval csak ésszel, okosan, vízparton, benne a vízben, árnyékban valahogy próbáljátok meg túlvészelni ezt az előttünk álló két napot, és aztán csütörtöktől már picikét enyhül az idő, bár azért még csütörtökön is 40 fokos maximumot ígérnek a meteorológusok országszerte mindenhol.

összefem a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, náhogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egy-egy pörgőszékben. Jön a Maroon 5!

Best FM, a legjobb zenék. Ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy picit a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Ghost című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy óra van hátra a mai napból, és ez az óra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és előadóival fog majd eltelni. Itt a Best and You, majd a De La Soul a Ring Ring Ringgel. Itt lesz Maxi Priest a Close to You-val, a Shapeshifters a Back to Basics-el, és a Madison Avenue az óra legelején a Who the Hell Are You-val.
1: Ez a Night Shift a Best

Mexikó WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló bulin ne hallatszódjon bele az interjúbe, és akkor mondta, hogy Erik Brütz, mert tehát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul, mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátnő ugyanis az állatorvosi egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert hogy valahol a Murányi utca környékén lakott, illetve hogy Balaton, szóval volt idő, amikor Budapesten bármikor bent a belvárosban szembe jöhetett velünk Erik Brütz. Most meg az egyik legnagyobb sikere jön velünk szembe, a Piano, itt a Westen a legjobb zenék között.

étteremben, és a többi, mentségére szóljon, hogy ő már azelőtt is ilyen gangsterbe nyomta, hogy híres lett volna. Olyannyira, hogy például azért nem tudta rendesen megünnepelni, amikor ez a dal felkerült az amerikai lista élére, mert éppen börtönben volt tiltott fegyvervisel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ain't no country club either.